0: Édes András!
1: Jaj! A Jós, de lélked voltál, Stiefova kléti!
0: Nie, becsei muzsika csúje!
1: Jaj! Valen az bupu csak az gemisti!